T'es fucké, fucké, fucké, funky, bébé. Funky, funky, yeah. Sont en braillard, yeah. Funky, yeah. T'es fucké, bébé, ah ouais,